0: Napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Északa általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: bőr szeretnék én lenni a csókira.
1: Hazai turné, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: nem mutat az égre. A csizmámról is lekopott már a por.
1: Hazai turmix, csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta kétszer 60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Balai Tour Mix.
1: Mikor a tóban fürdünk, messze lenn,

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örül.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Nekem azt mondtad, hogy várjunk még, de ha elmennék, te nem engednél. Ha látlak, összeforr a szívem minden érintésed. Rendben,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A sírást mennyire engeded meg magadnak?
2: Hát én egyáltalán nem akarom megengedni, nem úgy szoktam sírni, hogy meg akarom engedni, elkezdek sírni.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én nagyon könnyen sírok valójában, és mindig, ahogy öregszem, egyre könnyebben, de ez valószínűleg így van másoknak.
1: Nem baj az, de nem. Irányítod, valamennyire tudod irányítani, vagy nem irányítod?
2: Hát néha jól esik, egy jó nagyot sírni, akkor nem szoktam irányítani, amúgy el szoktam magam, tehát ugye azért elnyomom.
1: Elzárod a csapot?
2: Próbálom, igen, néha.
3: Tarján Pál, operaénekes.
4: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek, mert ugye...
1: Megbüntettek? Abszolút.
4: És vannak olyan kollégák, akik utaznak erre, akik úgy tudnak halál komolyan megnevni, hogy a szemük röhög, de csak a szemük, tehát senki...
1: Samúgy arca pedig.
4: Teljesen komoly, és hát én nekem végem van, tehát de hát nem csak én vagyok ezzel, így van még egy-két kollega, aki van ezzel.
3: Soltész Rezső, énekes.
5: Az az önfelett, és nem tudom visszatartani nevetés, ez valahogy nekem nem sejlik fel, hogy mi volt az, amitől annyira meg kellett volna szakadjak a nevetéstől.
1: Gyerekkorban biztos volt egyébként, mert akkor az emberek, gyerekek csak csiklandozzák is egymást, és sikítoznak, és visítoznak, sikítoznak, úgy kacagnak. Biztos te is, én is ilyenek voltunk.
5: Valószínűleg.
1: És aztán szerintem még később is, sőt, én el tudom rólad is képzelni, hogy egyszerűen úgy kiszakad belőled a kacagás, csak lehet, hogy nem jut eszedbe.
5: Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én így lenni, ha például a tini lányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, hogy, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden evetne. Én is szeretnék még egyszer ilyen lenni.
3: De akkor ezek valószínű... szerint voltál ilyen?
2: Hát
3: voltál.
2: Azért ennyire nem voltam soha tini lány, de tini fiú talán voltam, de hát nyilván az ember baromi jókat tud röhögni gyerekkorában, tehát hogy...
3: És felszabadult olyan, és úgy, hogy aztán elszabadul belőled, és egyszerűen pukkadsz ki a
2: nevetés. És akkor ez néha most is van.
1: Soltész Rezső, énekes.
4: Sírni gyakran van sírok, és ezek ilyen lelki belső történetek, amikor az ember kifejezi azt a bánatát, ami megoldhatatlan, megfoghatatlan emlékek kötik hozzá, és ezek ilyen érzelmi kitörések, amiknek én egyébként nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. Mert az ember azt, akkor nem veszít el bizonyos dolgokat, amik fontosak voltak a számára, és most persze én mondhatom már 80 körül, hogy ez minden emlék nekem fontos, ami jó, és vannak olyan emlékek is, amik bizony könnyfakasztók.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: A sírás az más. Az ritkán fordul elő, sőt, nagyon ritkán.
3: Nem engeded meg magadnak azért, vagy pedig?
2: Többnyire igen.
3: Tehát megtiltod?
2: Hát ezt nem lehet megtiltani, mert ugye vannak helyzetek, amikor meg nem is akarom, de...
3: Már megtiltani, vagy megengedni?
2: Megtiltani. Uh-huh. Tehát mindig van a sírásnak ideje, amikor valami rossz dolog történik. De elég fegyelmezett vagyok, ez megint azon múlik, hogy valaki mennyire fegyelmezett. És segítek azon, hogy nem szeretem, ha más látja.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Bye.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A fiúknak ugye megénekelte a Cure zenekar is, hogy nem élik sírni, miközben valószínűleg pont ugyanannyira érzékenyek, pont ugyanannyira. De kulturálisan a nőknek megengedett az, hogy nyilvános helyen is sírjanak, akár a férfiaknak nem annyira.
3: Neked tanítottak olyat, hogy ne sírj?
2: Na igen, a körülöttem levő környezet azért a 70-es években az mondta, hogy a fiúk nem sírnak.
3: Azt mondta édesapád is, hogy
2: ilyen, hogy egy, igen, egy férfi dolog, nem sír. És akkor igen.
3: Én? És ezt el is hitted, és be is
2: ágyaztad? Hát éreztem, hogy akkor jobb a megítélésem, hogyha nem sírok.
3: Egy bizonyos körben.
2: És érdekes módon mondom, szóval én a fiatal felnőtt koromban egészen ritkán sírtam. Most ez egy
3: szót fogadtam. Igen, most már nem fogadsz.
2: Kemény voltam.
3: Kisfiam, nem tudom, egy férfi soha nem sír. Neked mondtak ilyet?
4: Nem.
1: Tarján Pál, operaénekes.
3: Nekem sem. Megúsztuk.
2: Nem.
3: Akkor mi sírhatunk.
1: Ladinek Judit, színésznő.
5: Egy jó sírás.
3: Hát persze, az nekem.
5: Az kell.
3: Tehát te szeretsz is, lehet sírni? Most egy furcsa kérdés.
5: Nagyon megtisztít. Így át most belülről.
3: Azt én kérdezem, hogy szeretsz-e? Már nem engem, hanem sírni.
5: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben. Például, hogyha az ember egy gyönyörű filmen sírja el magát, akkor... És úgy lehet bömbölni, de hát hogy nem azon, hogy moziban ülök és vissza kell fogni magam, mert jaj, mit szólnak a többiek?
3: Bömbölsz is?
5: Én tudok bömbölni, igen.
3: Melyiket könnyebb szerinted fegyelmezni, a sírást vagy a nevetést? Nekem van egy tippem rá.
4: Én a sírásra mondom.
3: Tehát, hogy azt könnyebb fegyelmezni.
4: Azt talán könnyebb, igen.
3: Szerintem is egyébként, mert hogyha elkap a
4: hát akkor kész, hát mondtam az előbb, hát, mert valaki bejön és úgy rak össze egy mondatot a színpadon, akkor nekem végem van, akkor azt neked.
3: Igen, vagy jön egy olyan lehetetlen
4: helyzet. Nincs is rá idő, hogy átgondoljam most, hogy röhögök, vagy nem röhögök, nem, igen. Mint az állat úgy röhögök, érti?
3: És ezt egyszerűen azt nem lehet visszafogni egy ponton túl.
4: Hát, nagyon egészséges dolog nevetni.
5: Nekem a nevetést könnyebb visszafogni.
3: Tényleg? Pont a nevetést? A sírást könnyebb. Nem tudod?
5: Aztán.
3: De érdekes, akkor lehet, hogy ez pont ilyen női tulajdonság, hogy nálunk meg szerintem férfiaknál fordítva van, hogy a sírás fölött uralkodunk, de ha valami váratlan olyan helyzet történik, hogy olyat, akár te is most véletlenül mondasz valami olyat, ami egyszerűen kipukkaszt belőlem valamit, akkor egyszerűen fékezhetetlenül.
5: Igen, a férfiak, ők
3: másképp vannak
5: bekötve. Így vannak, igen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Egyszer templomban ültem szilveszter estén, éjfél előtt néhány perccel. Én amúgy is járok templomba, szeretek templomba menni. És ott éppen egy mise volt, és már nagyon közeledett az éjfél, és olyan gyors, annyira felgyorsította a beszédet és mindent a pap, hogy az valahogy belőlem ott azt váltotta ki, na, hogy ráadásul most, pont az első sorokban, hogy
2: Szabos,
1: van ilyen
2: pedig. Most ez érted, amit mondasz, persze igenis van, tehát nyilván ez komikus, de hát valószínűleg a pap is ugyanolyan közszereplő, mint ahogy mondjuk egy énekes a színpadon, bár más hirdet. De nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem.
3: Soltész Rezső énekes.
2: Mennyi lehettem? 5-6 éves talán. De hát ilyen épp, hogy iskola, még a Mártirok útján laktunk. És mi oda jártunk be a templomba. És ez kötelező volt, mert apuka, anyuka, és én meg az öcsém. És valami nagy baromság jutott eszembe, és elkezdtem piszkálni az öcsémet és a röhögést. Ez a bizonyos helyzet volt, ott valami történt. És mi volt a megoldás? Az apám megfogta a kezemet, kivezetett a templomba, nem tudom, negyedik, ötödik sorba ülhetünk, mert el tudsz képzelni egy család és egy ilyen templom jelent. És kivezetett a templomból, és elindultunk fölfele, van egy úgynevezett lépcső, a nevét nem tudom milyen lépcső, csak ebben közel volt a sarkán, a lépcső mai napig is megvan, és akárhányszor elmegyek a templomból, mindig ez jut eszembe, hogy akkor, ilyen 5 éves koromban, vagy nem tudom mennyi lehettem, kaptam, hogy akkor a pofont az apámtól, a beállom a lépcsőbe, nem szólt semmit, bevezetett oda, megállt előttem, és eldugrant egy hatalmas füles. És utána visszamentünk. Na, több nevetés, meg hülyeskedés nem volt a mise alatt. És ez az emlék nekem megmarad, és mindig eszembe jött, pedig már eltett azóta jó néhány év, amikor arra megyek, és szoktam mondani a velem együtt utazóknak is, hogy itt kaptam egy nagy pofont az apámtól. Hát ennyi.
1: Hát akkor lehet, hogy ezért nem törhet ki belőled többé a nevetés.
2: Jaj, nem.
1: Csak úgy felszakadva bármilyen helyzetben, főleg egy templomban. Egy
2: tökéletes igaza volt különben.
1: Mert ott megtanítottak.
2: De hát ez egy nevelési folyamat egy gyerek életében, és most nem a templom a lényeg, hanem az bizonyos helyzetekben viselkedni kell. Uh-huh. Tehát ez egy szocializálási kérdés, uh-huh. hogy ha olyan a szituáció, van, amikor nevetni lehet, van, amikor hülyeskedni, a templomban, meg a párgyűlésen, vagy nem tudom, akkor ott nem szoktunk hülyeskedni, és nem röhögünk.
1: Na most én saját magamat ebből, amit elmeséltem, nem vezettem ki magamat a templomból, hanem ott tehát maradtam és felnőtt, próbáltam fegyelmezni magam, nem nagyon sikerült.
2: Ez egy felnőtt történet nyilván, de ebben együtt én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember. Meg eddig is mondtam, hogy nem jellemző ez rám, tehát
1: lehet,
2: az én karakterem más.
1: Én is kaptam volna gyermekkoromban egy jó nagy pofont egyszer, amikor nevettem, vagy kinevettem volna valamit, vagy valakit. Lehet, hogy én se nevetnék.
2: Hát azt kell mondjam különben, hogy ilyen helyzetekben az ember megtanulja másképp szemlélni a környezetét. Mindig mögé kell látni a dolgok mögé. Hogy a plébános gyorsan mondja a beszédet azért, mert éjfélkor tűzijáték van, vagy nem tudom mi a túró, az nyilván az ő probléma, megpróbálja megoldani a helyzetet. És ez mindannyiunkra, rád is, rám is ugyanúgy jellemző, hogy amikor helyzet van, akkor keresed a megoldást. Neki az volt a megoldás, hogy gyorsan mondja. De az én esetemben, hogy mi a túron röhögtünk, azt nem tudom, de nagyon jó volt a hangulat. Ez lezárt egy folyamatot, és akkor megtanultam, hogy ez egy komoly dolog.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. De.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Maga a nevetés is tud okozni nevetést.
2: Hát persze.
1: És az pedig talán a legtisztább, a legjobb, nem? Amikor valakinek a nevetését hallod, és egyszerűen az okoz neked is nevetést.
2: Hát, igen,
1: vagy ha tyúkokat hallgatsz. Egyébként én hallottam már tyúkokat, akik egészen hasonló hangot adnak ki, mint az emberi nevetés. De néha a békák is.
2: Igen, hát én egy olyan...
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A stúdióm egy tó mellett van, vagy egy kis tó mellett van, úgyhogy nagyon rutinos vagyok béka nevetésén.
1: Másokat megnevettetni szeretsz, vagy meg régat?
4: Természetesen inkább megnevettetni. De hogyha valakinek jól esik egy sírás, akkor én abban is partner vagyok, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egyszer egy nagyon jó barátnőmmel beszélgettem telefonon, és valami mély témába mentünk bele, és lehet, hogy őt az akkor nagyon meg is érintette, és egyszer csak hallottam a vonal túlsó végén, hogy már keskenyedik el a szája, már fogynak a szavak, és akkor mondtam, hogy ugye most nyeled a könnyeidet, és mondta, hogy igen, és most leteszem. És akkor letette a telefont, és pár perc múlva jött egy SMS, hogy köszönöm. És ez annyira szép, mert hogyha valakit meg tudunk rékatni, az akkor egy orvosság is tud lenni az adott pillanatban.
1: Az biztos.
4: Az neki egy megkönnyebbülés, ott valami felszakadott, valami oldódik.
1: Próbálom így összefoglalni, hogy bármilyen teher jön, nagyon rövid ideig tud megtelepedni a válladon, mert egyszerűen lepotyog.
2: 24 órája van.
1: 24 órája van.
2: Így van, mert másnap ennek nem lehet ott lenni.
1: Nincs ott helye, mert egyszerűen
2: nincs rá se
1: alulra.
2: Idő sincs rá, meg új nap, minden szép.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: És akkor harcolunk tovább.
1: Kinézem belőled, hogy azt mondod, minden szép, és még ha neki is mész véletlenül fejjel egy ajtónak utána, akkor hoppá, nem baj, kinyitod, mondom új nap, minden szép, és mész tovább.
2: Igen. De ez egyébként ez egy jó dolog, mert mondom, a depresszió vagy a szomorúság az hihetetlen energiákat veszel az embertől, amit hasznosabb dolgokra is tudna
1: fordítani.
2: Így
0: van. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A sírásnak azért van egy, szerintem azért van egy olyan része is, ami bizonyos értelemben helyes, hogy nem illik nyilvánosan sírni. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol meg illik, vagy nem tudom, tehát meg egy temetésen azért nyilván nem fognak senkit leszúrni azért, mert sír, ha férfi, ha nő, nagyon helyesen, de azt mondom, hogy amikor manipulálnak vele, tehát amikor a sírással valamiféle, mondjuk úgy, hogy célt szolgál az, hogy valaki sír, az nyilvánvalóan számomra visszatetsző. Tehát én ezért gondolom, hogy az, hogy az ember sír, az magánügy, mint ahogy az is, hogy imádkozik, az is magánügy, meg egy csomó olyan dolog. Azért egyszerűen, mert ezek nem illik ezeket felhasználni arra, más célokra.
3: Hát igen, nem illik. Lehet, hogy van, aki például olyan alkat, nők közül biztos sokan, hogy egyszerűen könnyen rögtön kihúgyan.
2: És akkor egy idő után megtanulja, hogy milyen hatása van, és akkor már utána megnyomja magán a sírógombot.
3: Hát
2: és...
3: ezt csak mi mondjuk, mert ő lehet, hogy ő tényleg olyan alkat, hogy mindig könnyen kibudjan. És lehet, hogy aztán ő eljut odáig, hogy amikor mondjuk a rendőr megállítja, és azt mondja neki, hogy hölgyem, látja, hogy mennyivel ment, és itt mennyivel lehet, és ő meghallja ezt a kérdést, és akkor elsírja magát, és akkor a rendőr azt mondja, hogy drága, azt mondja, menjen, csak ne sírjon, menjen.
2: Igen.
3: És ő lehet, hogy ezt nem is trükkből alkalmazta,
2: hanem egyszerűen annyira. Nem vitathatjuk el, hogy ez őszintén jön, de ugyanakkor azt gondolom, hogy hogy vannak eszközök, amivel legalábbis szerintem, mondjuk legalábbis egy férfinek nem jön kérni.
3: Vagy egy bizonyos helyzetben, ha valamit szeretne az ember, és nem kapja meg, és egyszer annyira megérinti, hogy elsírja magát, és akkor a másik ember azt mondja, jó van, itt van, tessék,
2: hát meg csak ne sírjál. Meg valójában a sírásnak egyetlen, én azt gondolom, hogy akik könnyen sírnak, azok általában olyan sajnálatból sírnak.
3: Vagy annyira finom lelkűek, amire mi azt mondjuk, hogy önsajnálat, meg ez, meg az, de ők tulajdonképpen csak ők egészségesek, mert tulajdonképpen gyerekkorunkban, ha te csónyán mondjuk rám kiabáltál volna, játszunk, mondjuk 4 évesek vagyunk, vagy 5, elsírom magam, meg te is, nem? Elveszem a lapátot, és mondjuk rátszórom a homokot, elsírod magad, meg én is.
2: Igen, de a sírás az valójában a kezdeti időszakban egy kommunikációs forma.
3: Aztán van, akinek később is az, és azért mondom, hogy az az egészséges, nem? Hogy ha valami nem esik jól, én mondjuk valamit szeretnék, és nem esik jól, és elsírom magam. Így kommunikálok, és közben egészséges vagyok, és 120 évig élek. Te meg bent tartod magadban, és feszült leszel, és akkor...
2: Igen, de mondom, tehát én emögött mindig valamiféle ilyen önsajnálatot látok.
3: Saját magadat megnevettetni szereted inkább, vagy néha azért meg is régat?
4: Ó, hát nagyon tudom sajnálni magamat.
3: Azt is, de csak percekig, órákig, maximum, esetleg egy napig. Tovább is?
4: Nem, inkább szerencsére nálam keveredik az öniróniával.
3: Az tehát... a legjobb, hogy fájdalmas helyzetben is tudsz nevetni.
4: Igen,
3: tudom. Átcsap.
4: Tudom magam kívülről nézni, és azt mondani, hogy jaj, de hülye vagy, hát hagyd már abba.
3: Tehát úgy, hogy akár úgy is, hogy mondjuk sírsz, zakogsz, és abból egyszer csak átmész kacagásba, szóval megtörtént.

0: veszekedésekbe csúszt, és akkor megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe, hogy mikor meglátod a másik arcán, a szája szegletében a kis huncut mosolyt, és akkor már nem tudod komolyan venni az egész veszekedést.
1: Vagy a szeretetet, nem? Mert tulajdonképpen néha elönt minket a mindenféle méreg, és aztán pedig hirtelen így rájön az ember felülről, hogy ja Isten.
0: Hogy most tényleg egy bevásárlószatyron veszekszünk? Most komolyan ezen veszekszünk, hogy hülyék vagyunk?
1: Igen. Pont ezt tud néha, annyira és vicces akkor lenne, igen. Hogy tényleg hülyék vagyunk?
0: Igen, és igen.
1: És tényleg azok vagyunk.
0: Igen. Igen.
2: Sztárportré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kicsi lány, mutatom, hogy mi az élet.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szángúldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szángúldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körment Rádiója és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ütősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titokban.

0: Hazai turmix. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató.

0: Vasi Víz ZRT a rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasszuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
1: Az asszály azért a víziközmű szolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz ZRT területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
0: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idősotthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egy méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
3: Időjárás jelentés.
0: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcsőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 milliméter, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.
1: Jókor, de

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A gyesebb a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomások és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére. Ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOSZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti, munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
3: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus templomba. Délután 3 órától visszatérünk a sportpályára, mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sportegyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra a kézbe a könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
1: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcsőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 mm rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: gold. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz Zrt. A rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasztjuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
2: Az asszály azért a vízi közműszolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte

0: 75%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkas erdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, 1 méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
3: Időjárás jelentés.
1: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcshőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 mm, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wanna know why I love you.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Rocket.

0: moi.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A gyesebb a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomásokon és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását, tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken.

0: Gazdai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
1: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
0: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti, munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
2: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus Templomba. Délután 3 órától visszatérünk a sportpályára, mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sport Egyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra a kézbe a könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
0: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
3: Időjárás jelentés.
0: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcshőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 mm, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
3: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmendefenen. A Körmendefenen.
5: Ma is programokra invitáljuk Önöket Délvasba és Körmendre. Elsőként arról szólunk, második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kis Rákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után ma is egész napos rendezvénnyel folytatódik a nap, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal. Subosics Gábor polgármesterrel Tóth Cecília beszélgetett mindenről. A Magyar Szecsődi Fesztivál is szerepel a mai programajánlatok közt. A pénteken elkezdődött rendezvény vasárnapig tart. A mai kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsoló lehetőségek is szerepelnek. Többek közt erről beszél majd Kovács Gábor polgármester, akit Tóth Cecília kérdez. Végül Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastélyszínház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizóriát viszi színre Szép Dániel rendezésében. A premiért jövő pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ színház termében. Aki lemarad maradna róla, az jövő vasárnap, augusztus 9-én 17 órától tekintheti meg a KASZT legfrissebb darabját. Jegyek elővételben már vásárolhatók is a bemutatókra. Vörös Attilával, a társulat vezetőjével beszélgetek mindenről, és remélhetően közösen kedvet is hozunk önöknek a különleges bemutató megtekintéséhez. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
3: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Jó!

0: Ma is programokra invitáljuk Önöket Dél-Vasba és Körmendre. Elsőként arról szólunk, második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után ma is egésznapos rendezvénnyel folytatódik a nap, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal. Subosics Gábor polgármesterrel Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: Az előttünk álló hétvégé július 31-én és augusztus első napján, szombaton, Kisrákoson, immáron második alkalommal egy izgalmas fesztivál kerül megrendezésre, számos érdekes programmal, amelyben például főzőverseny is lesz, bagolytúra, motoros túra, természetesen kulturális programok is színesítik majd a kínálatot, de mindenről, illetve magáról az egész fesztiválról a település első emberes Posics Gábor fog nekünk beszélni, akit itt köszöntök a stúdióban. Szia Gábor! Mi a helyzet Kisrákoson?
2: Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Hát Kisrákos Fesztivál, igen. Egy új dologra is lehetőség van. Az önkormányzat udvara melletti füves területen sátrazási lehetőség van, amire be is jelentkeztek már több motoros, hogy már péntek este jönni fognak, úgyhogy nyitott a porta, falusiasan mondva, nyitott a porta, tehát bátran lehet jönni, jelentkezni, hely van, úgyhogy nyugodtan jöjjenek. A motorosok is, meg aki sátrazni kívánna, vagy sátrazni szeretne. Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál a megnyitóval, ahol a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. Ott sem szeretném elárulni, hogy mi lesz az úti cél. Annyit tudok elmondani, hogy egy 60 kilométeres túra. Sok jelentkező van a túrára már most, úgyhogy várjuk őket sok szeretettel.
1: És aki szeretne esetleg még a helyszínen csatlakozni, azt tud a
2: persze, természetesen az be tud csatlakozni a helyszínen is. Úgy. Aztán a motorokhoz kapcsolódóan, ha a motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, ebédidő lesz, aztán egyéb kulturális programok, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukas kalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni. Mindennek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató. Osztrák motorosok jönnek veterán motorokkal, és fel lesz nekik építve egy pálya, amin ilyen ügyességi feladatokat fognak végrehajtani. Valamint a buszfordulóban gyerekjárat címszóval, nem tudom sokaknak ez mond-e valamit.
1: Igen, ismerjük itt Körmenden is.
2: Épített járgányokkal Györke Szilárd fog majd segítkezni a fesztivál alkalmával. Lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható. Az egyik az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület által megalkotott kiállítás, ami szeptember 1-ig látogatható, valamint Sütő Gábor és Sütő Zoltán vasút modell kiállítása, ami szintén egésznapos látogatással bír.

0: Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után ma is egésznapos rendezvénnyel folytatódik a nap, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal. Subosics Gábor polgármesterrel Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: A sportpálya mellett lévő területen lesz a Magor IASZ Egyesület által egy IASZ bemutató, ki lehet próbálni az íjallövést, meg mindenféle kórhű jelmezbe lesznek beöltözve. Esti programként érkezik majd hozzánk a Triász együttes, ami a nap időzeles fénypontja lesz. Az egésznapos hangosításról, valamint a jókedvről a Gabriel Music Company gondoskodik, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint kicsit más jellegű tánccal az Albatrosz TSE, az Alaegerszegről, ők fognak egy szép kis műsort adni nekünk.
2: Ahogy nézem itt a programokat, és ugye így érintetted, és én is láttam a plakáton, hogy például a polgármesteri hivatal udvarán lesz a kétkeréken biztonságban, említetted a sportpályát. Maga ez egy ilyen központi helyszín lesz, vagy több helyszínen lesznek a programok?
1: Több helyszínen lesznek a programok, és nyilván úgy vannak megalkodva, hogy időrendben ne ütközzenek egymással. Ki lesz minden táblázva, és ugye mindenki kiválaszthatja magának a megfelelő érdeklődési kör keretében, hogy hova és mit szeretne megnézni, de effektíve próbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy ne legyen ütközés semmivel.
2: Ahogy néztem a szombati nap, azért valamelyest így a motorok köré van felépítve. Van-e ennek valami jelentősége?
1: A nagy titok ebben a második Kisrákos Fesztiválban, emberek számára, akik ismernek, nem titok, hogy ugye én is motorozok évek óta, és szerintem most jött el az idő, hogy azzal a csapattal, akikkel én együtt, lehet mondani, lógok, motorozok, szabadidőmben, velük kitaláltuk, hogy alakítunk egy motoros baráti kört, és ennek az avatása is ugye a megnyitó alkalmával fog bekövetkezni. A motorok, hát igen, tehát szokták mondani, hogy a szegény ember vízzel főz. Én nem vagyok jártas sem a éttermi világban, sem szálláshelyen nem rendelkezek, meg nem is értek ezekhez a dolgokhoz. Az ember próbálja azt a dolgot csinálni, amiben otthon érzi magát, és tudja is nagyon jó szinten művelni. Nem arra értem, hogy nagyon jó motorozok, mert nálam sokkal-sokkal jobban motoroznak emberek, hanem hát próbál az ember a köré építeni dolgokat, amihez ért. Azért vannak ez a motoros dolog. És azért nem falunap van nálunk, Kisrákoson, amióta én vezetem a községet, mert úgy gondolom, hogy ne csak a falunak szóljon ez a dolog, a fesztivál, hogy a faluért szóljon, hogy megismerjék, hogy végül is Kisrákos, az mitől Kisrákos, hogy Kisrákoson van mondjuk az Alpaka Panzió, Kisrákoson van mondjuk a mászófal, úgyhogy ilyen dolgokra gondolok, hogy bevonzzuk a külső személyeket, embereket, hogy ismerjék meg, hogy ebben az őrségi faluban kik is laknak, milyen módon laknak, és hogy mivel foglalkoznak. Például itt gondolok a vasút kiállításra, hogy Sütő Gábor és fia Sütő Zoltán évek óta már, sőt évtizedek óta ezeket építgeti, újítgatja, és sok-sok ember ezt nem tudja. Valamint például azt sem tudják, hogy Kisrákoson van egy kája kiállítás, ami évek óta látogatható, és nagyon szuper kályák találhatók felben, több mint 200 kályha mindenfajta országból, Németország, Ausztria, nyilván magyar kályhák is vannak, de így összességben szerintem nem sok hely van, ahol ennyi egybe látogatható.

0: második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után ma is egésznapos rendezvénnyel folytatódik a nap, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal. Subosics Gábor polgármesterrel Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: A településen élők egyébként hogy fogadták tavaly ezt a fesztivált, és most hogy állnak hozzá?
2: Hát segítkezik mindenki. Úgy veszem észre, hogy mindig kell egy mozgató rugó, hogy elindítson valamit, és én úgy látom, hogy partnerek az emberek. Meg hát a Bagolytúra az már egy hagyomány, tehát az őrségi településeken szinte minden faluban megtalálható, vagy községben. Nem csak egy jó buli, hanem a csapatépítő hatása van, tehát ugyanúgy, hogyha sok ember együtt van és egy célért küzd, akkor mindent meg lehet oldani.
1: Mekkora támogatottsága van ennek a fesztiválnak?
2: Örömömre szolgál, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak, mind civilek, mind cégek, és ez alapján is tudtuk ezt így megszervezni. Egyik ismerősöm kérdezte, hogy hát ilyen szűkös világban hogy sikerül egy fesztivált megszervezni. Hát igen, itt is az összetartás, ami a legfontosabb, hogy legyenek mindig barátok, legyenek olyan emberek, akikkel mindig lehet számítani, és segítenek, mint fizikai munkával, mint anyagi támogatásokkal, úgyhogy anélkül nem működhetett volna egyáltalán. Tehát kicsit alázatosnak kell lenni, meg kell hajolni, és mindig meghozza a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy működjön ez a dolog. És én számítok rá, hogy igaz, még csak az idei fesztivál előtt vagyunk, de hogy a jövőben ez ugyanúgy folytatódni fog, és még bővebb programokkal, még kiterjesztettebben tudjuk ezt végrehajtani, úgyhogy bevonzuk a magyar embereket. Hogy nem csak a környékbeli lakosokat, hanem azért, hogyha esetleg valaki Szegeden meglát egy ilyen felhívást, akkor rágondolkozom, hogy hú, hát most ilyen programok vannak, akkor megnézzük.
1: Igen, tehát hogy az ország másik feléből is esetleg, ha már nyaralásban gondolkodik egy belföldön, akkor igazából nagyon sokan választják az Őrséget.
2: Így van. És ugye most már szerintem nem csak mi vagyunk így, hogy ha elmegyünk nyaralni, akkor már próbáljuk a programokat előre összeállítani, hogy melyik nap mit fogunk tenni, vagy ténykedni. Szerintem ez már ilyen bevált szokás mindenkinél, hogy ha látja, hogy van egy program, akkor próbálja úgy alakítani, hogy akkor a kellemest a hasznossal is.
1: Hát nagyon izgalmas a program kínálat. A második kisrákosi fesztivál tekintetében én nagyon sok érdeklődött kívánok, az időjárás az nagyon jó lesz,
2: igen,
1: azt már tudom előre. A meteorológusok igazi kánikulát ígérnek, de ez ne riasszon senkit vissza attól, hogy ellátogasson Kisrákosra. Színes a program kínálat, érdemes ellátogatni, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Én pedig kitartást kívánok még erre a pár napra a fesztivál előkészületeihez, és jó szórakozást nektek is az egész fesztiválhoz, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Hát én köszönöm, hogy itt lehettem, és megoszthattam itt a hallgatókkal, hogy mégis mi várható itt a hétvégére, itt az Őrség egyik kis községében. Köszönöm szépen!

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Ma is programokra invitáljuk Önöket Délvasba és Körmendre. A Magyar Szecsődi Fesztivál is szerepel a mai programajánlatok közt. A pénteken elkezdődött rendezvény vasárnapig tart. A mai kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Többek közt erről beszél majd Kovács Gábor polgármester, akit Tóth Cecília kérdez.
2: Az előttünk álló hétvégén ismét benépesül a magyar szecsődi sportpálya, hiszen július 31 és augusztus 2-a közt 3 napon át fesztivál hangulat várja a látogatókat. Koncertek, családi és gyermekprogramok, gasztronómiai élmények, szórakoztató műsorok, vagyis minden adott egy remek nyári kikapcsolódáshoz, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A telefonvonal túlsó végén már itt van velem Kovács Gábor, magyar szecsőd első embere, akivel természetesen a hétvégi fesztiválról beszélgetünk. Köszöntelek az éterben. Már hagyomány, hogy ilyenkor egy kicsit felcsigázzuk a környékbelieket, és kedvet csinálunk ahhoz, hogy ellátogassanak hozzátok. De mielőtt végigvesszük a részleteket, áruld el, hogy milyen hangulatú hétvégére készültök, és mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak a Magyar Szecsődi Fesztiválra.
3: Hát szia, Cili, én is nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat. Így van, Magyar Szecsődön, most már éveknek megfelelő mindig Magyar Szecsődön az első hétvégén, augusztusban fesztivál, ami a hagyományoknak megfelelően 3 napos. Igazándiból azt mondom, hogy az egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos, mondható programokat tekintetünk meg. Tényleg arra próbálunk jobban összpontosítani, hogy mindenféleképpen a beszélgetés, a jó hangulat, egymás fele kapcsolatteremtés legyen a fő hangsúly. Ha hazamegyünk és egy kicsit pihenünk, már reggel korán szombaton vissza kell, hogy jöjjünk a főzőversenyre. Itt ugyanúgy közel 10 csapat méreti meg magát, egy gulyásfőző verseny lesz, ahova nagy szeretettel várjuk már a kilátogatókat, akik megnézegethetik azt, hogy milyen alapanyagokból és milyen technikával készülnek el az étkek. És maga az ebéd az 1 óra és 3 óra között lesz elérhető. Fél 2-re megnyitó, Ligó Ernő Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán tartalmas programokba. Délután 2-től hagyományőrző citera zenekar Körmendren játszik érdekes olyan citera műveket, amit hallhatunk a mai napig is a rádióba. Aztán 3 órától 3:30-ig a Jákfai Komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni. 6:30-7:00-ig Brassói Csillagok, őket gondolom megint nem kell bemutatnunk, hiszen látjuk őket nap mint nap a televízióban. Aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele, 8:30 és 9:30 között, ha minden igaz, akkor Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy State Bus koncerttel lesz megtekinthető. Ez egy élőzenés, igazából a magyar rock világából különféle zeneszámokat, és napközben találkozhatunk Johnnyval, nem kell gondolom bemutatnunk, főleg a körmendieknek, őket is, őt ismerjük elég jól, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a talpalávalót szolgáltatni. Hát, ha tervek szerint vasárnap hajnali órákig, aztán egy kicsit pihenünk, és a nyugodalmas vasárnapra készülve 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus templomba. Délután 3 órától visszatérünk a sportpályára, ahol mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol a Magyar Szecsődi Sport Egyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni, a 3 nap alatt a fesztivál napjain péntektől vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra a kézbe könyveket, olvasgassunk, itt lehetőség lesz a vásárlásra is. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is úgy gondolom, hogy kellene időt szakítanunk. Mind 3 nap külön rendezvénytől egy kieső részen egy vidám parkot nézhetnek meg a gyerekek, itt aztán a Dodgemtől a Ringesig minden lesz. Ezt ugyanúgy tessék csak látogatni, tessék ezekben részt venni. Aztán lesz egy olyan, hogy kalandozzunk a faluba egy ifa teherautón. Egy régi teherautó jön el hozzánk, amit meg lehet csodálni, mert gyönyörűen fel van újítva. Itt lehetőség lesz magába az autóba is körbenézni, illetve a platóján helyet foglalni és körbenézni a falun.
2: ahogy látom, szombaton délután 2 órától lovaglási lehetőséget is biztosítatok, kicsiknek és nagyoknak gondolom egyaránt.
3: Így van, a helyi vágtázók tábor egyesület szombaton 14 órától lovaglási lehetőséget biztosít. Ennek egy külön pályaszakasza lesz, egy kis árnyas rész, ahol én úgy gondolom, hogy ha nagy hőséget mondanak 30 és 40 fok közötti hőmérsékleten, szerintem ott azért ez egy elviselhető tud lenni. Így van, szóval azon is nagyon szívesen várjuk a kilátogatókat.
2: Említetted a tombola sorsolást a szombati nap folyamán, és ahogy látom, számos értékes nyereményekkel várjátok a kilátogatókat, a fődíj pedig egy olajfa lesz. Erre majd egy kicsit később visszatérünk, de beszéljünk egy kicsit a tombolák díjairól.
3: Így van, hát tombol sorsolás is lesz. Szinte már hagyomány, hogy minden egyes ilyen fesztivál rendezvényen ez megvalósul. Nem tudnám megmondani, hogy mit keresnek először a tombola szelvényt, vagy a felajánlásokat. Nagyon jó esőérzés az, hogy a környékbeli vállalkozók, magánszemélyek szinte előre hozzák, hogy mindenféleképpen szeretnének felajánlani dolgokat, hogy színvonalos legyen a rendezvény, és mégis egy kis ajándékkal kedveskedjenek ebben a rendezvényben. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden magánszemélynek, illetve minden felajánlónak, cégnek, aki ebben részt vesz.

0: A Magyar Szecsődi Fesztivál is szerepel a mai programajánlatok közt. A pénteken elkezdődött rendezvény vasárnapig tart. A mai kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Többek közt erről beszél majd Kovács Gábor polgármester, akit Tóth Cecília kérdez.
1: És ha már itt tartunk, akkor hogy a köszönet, mindenféleképpen szeretném megköszönni minden egyes Magyar Szecsődön tevékenykedő egyesületnek azt a méretetlenül nagy munkát, amit ebbe a fesztiválba évek óta most már több mint 20. alkalommal beletesznek. Én úgy gondolom, hogy van sikere, és az embereket érdekli, és mindenki nagy szeretettel vág ebbe bele.
2: Igen, ezt szerettem is volna kérdezni a támogatókat, hogy kik járultak hozzá, de te ezt mind el is árultad. Viszont, ahogy én is említettem, a Földi nem más lesz, mint egy értékes és gyönyörű szép olajfa. A település is gazdagodott egy olajfával, ha jól láttam.
1: Így van, egy játékon vettünk részt, Magyar Szecsődi önkormányzataként a Fábián növénykereskedés oldalán lehetett erre az olajfára pályázni, és én meglepődve tapasztaltam, hogy Magyar Szecsőd lakosságánál többen lájkolták, és szerették volna azt, hogy Magyar Szecsőd nyerje meg ezt a fát, mely sikerrel is zárult, és ezt Magyar Szecsőd egyik legszebb területére, a faház és a harangláb találkozásához vettük el. Nagy sikere volt, örülünk neki, hogy itt ilyen van, és itt ezen felbuzdulva kerestük meg a Fábián növénykereskedést, aki nem zárkózott el előle, hogy természetesen ugyanezt, hogy együttműködik abban, hogy a Földiként egy ilyen olajfát ugyanúgy ki tudjunk sorsolni, mint amilyet mi is kaptunk ide.
2: Ez biztos megmozdítja majd a térséget. Már ha ez lesz a Földi, akkor nagyon sokan meglátogatnak benneteket.
1: Én is ebbe bízom, maga a programok, illetve az ilyen felajánlásoknak köszönhetően bízom abba, hogy sokan leszünk rendezvényen. Az biztos, hogy az időjárás előrejelzés alapján nagyon meleg lesz, ezt azért jó lenne mindenki figyelembe venni és úgy készülne. Bár sátrakkal készülünk, hogy árnyékba lehessen húzódni, de 30 fok fölöttük közel 40 fokos hőmérsékletet mondanak. Bízom bent, hogy azért ezt el tudjuk viselni. Én mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon jól érezze magát, hogyha ellátogat ide hozzánk.
2: A főzőverseny, azt említetted, hogy szombaton reggel 7 órakor kezdődik, és 1 órától ebéddel várjátok a vendégeket. Mikor lesz a főzőversenynek az eredmény hirdetése?
1: Főzőverseny eredmény hirdetése az közvetlen a megnyitó környékén lesz. Ebbe azért nem tudok pontos időpontot mondani, hisz előre megmondani, hogy biztosan elkészülnek arra az étkek, azért abban lehet némi csúszás, de én bízom benne, hogy addigra a zsűri vég tud érni az asztalokon, és meg tudják kóstolni a finomabbnál finomabb ujjásokat, amik szülnek, és amennyiben ez ott egy óra magasságában megtörténik, akkor 13:30-kor a megnyitónál erre sort is fogunk keríteni.
2: Nagyon színes a programkínálat az előttünk álló hétvégét illetően, és tényleg nagyon jó programokkal indítjátok el a nyár utolsó hónapját. A nyár hátra lévő részében, tehát az utolsó hónap tekintetében terveztek-e még valamilyen programot a településen?
1: Magyar Szecsőd Fesztivál mindig augusztus első hétvégén van, és Magyar Szecsődnek van még egy hagyománya, az pedig szeptember második hétvégén vasárnap a búcsú. Oda is tervezünk, valószínűleg nem ekkora volumenű rendezvényt, mint a fesztivál, de oda is szívesen fogjuk látni a kilátogatókat. Hamarosan ott is elkészül majd a plakát, amit ugyanúgy felteszünk az internetre, meg lehet nézni. Szeretnénk ezt a hagyományt azért megőrizni, egyre kevesebb település éli már meg a búcsúi hangulatot, mi ezt azért szeretnénk valamilyen szinten még életbe tartani, és szeretnénk, hogyha szeptemberben sokszor azt veszük észre, hogy kellemesebb a hőmérséklet, mint így az augusztusban, és többen látogatnak el a szeptemberi rendezvényre, mint augusztusira. Így igazándiból ez a két rendezvény az, ami a nyárt igazándiból bezárja.
2: A településen élők mennyire partnerek egy-egy ilyen rendezvényen?
1: Azt el kell mondanom, hogy az önkormányzat a saját kapacitásából ezeket a rendezvényeket nem tudná megvalósítani, mindenféleképpen szükség van a helyi egyesületek hozzáállására. Eszméletlenül sok munkát tesznek bele, itt a Vágtázókenutábor Egyesület, a Magyar Szecsődi Faluszépítés Kulturális Egyesület, aztán a Magyar Szecsődi Sport Egyesület, a Vöröskereszt, és ott nem tényleg azokat a magánembereket, akik nem is tagjai egyesületnek sem, és mégis ott vannak és segítenek az építésbe, a bontásba, magába a a rendezvény sikeres lebonyolításába.
2: Mennyire fiatalodik egyébként a település, hogy látod? A
1: településünk lélekszáma szerencsésen most az elmúlt egy-két évben növekszik, és az megfigyelhető, hogyha van üresedő ingatlan, az pillanatok alatt szinte új gazdára talál. Azt lehet elmondani, hogy igazán az óvodás korosztály és a kisiskolás korosztályunkban is van emelkedés. Én bízom benne, hogy minél többen, hogyha lehetőségük van, és tudnak nálunk építési telket, vagy akár házat venni, hogy kiköltöznek ide Magyarszecsődre, szinte körvennek. Azt lehet mondani, hogy egy külső kerülete vagyunk. Bízom benne, hogy mindenki jól érzi magát itt nálunk. Egy vendégszerető kis csapat ez a Magyarszecsőd, és én szeretném, hogyha minél többen jönnének ide, és élnének itt a mindennapjaikat.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Ma is programokra invitáljuk Önöket Délvasba és Körmendre. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a Körmendi Kastélyszínház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizóriát viszi színre Szép Dániel rendezésében. A premiért jövő pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ színház termében. Aki lemaradna róla, az jövő vasárnap augusztus 9-én 17 órától tekintheti meg a KASZT legfrissebb darabját. Jegyek elővételben már vásárolhatók is a bemutatókra. Vörös Attilával, a társulat vezetőjével beszélgetek mindenről, és remélhetően közösen kedvet is hozunk Önöknek a különleges bemutató megtekintéséhez. Körmend életében mindig meghatározó esemény, amikor a Körmendi Kastélyszínház társulat bemutatót tart, és most megint közelít egy ilyen esemény. Erről beszélgetünk Vörös Attila vezetővel. Számoljunk be erről az örömhírről. Mikor lesz, hol lesz, mit mutatnak be?
2: Augusztus 7-én, pénteken, 19 órakor lesz Gogol Revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás, 9-én vasárnap, 17 órakor a Batthyány Örökség Központ színház termében.
1: Egyébként miért éppen a gogoli műre, a klasszikusra esett a választás?
2: Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: Mikor kezdődtek el mondjuk az első olvasópróba, vagy megbeszélés ideje, az mikor volt, mennyi idő telt el, hogy elkészült a darab?
2: Hát körülbelül a megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük el az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most úgy jutottunk el az augusztus 7-i premierig.
1: Vörös Attila személyében egyébként az egyik főszereplővel, polgármester úrral beszélek, de még kik kaptak szerepeket, kik játszanak?
2: Hát a maga Szép Dániel rendező úr is szerepel benne, ő lesz a revizor, aztán a polgármester feleségét Bindisné Szabó Eszter játsza, azon kívül a lánya, a polgármester lányát, ez Farkas Fanni, aztán van a járásbírót Vaja István, tanfelügyelőt Bindis József, a Zemi Anyika, a közjótékonyság intézmények vezetőjét Hegyes Anett. Az eredeti műve postamester férfi volt, itt változtattunk rajta, itt Ivánára változtattuk a postamestert, és egy nő játsz a Szabó Judit személyében. Azon kívül játszik Abdulin, a kereskedő Köbli Csaba, és illetve lesz egy fiatal szereplő is a darabban, Bindis Bence, tehát Bindis József és Szabó Eszter fia, ő játsza, ahol egy ilyen fiatal Jolly Joker szerepet, illetve játszik még Bobcsinszki szerepében, Major Szabolcs.
1: Beszéljünk a díszletről, technikáról, ez kinek a nevét fémjelzi?
2: Köbli Csaba, aki egyben a technikusunk, és meg ő is szerepel most a darabban, de ő aki a díszleteket elkészíti, fölépíti, az ő kezemunkáját is. A díszlettervezés és a

0: Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi kastélyszínház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizóriát viszi színre Szép Dániel rendezésében. A premiért jövő pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ színház termében. Aki lemaradna róla, az jövő vasárnap augusztus 9-én 17 órától tekintheti meg a kaszt legfrissebb darabját. Jegyek elővételben már vásárolhatók is a bemutatókra. Vörös Attilával, a társulat vezetőjével beszélgetek mindenről, és remélhetően közösen kedvet is hozunk önöknek a különleges bemutató megtekintéséhez. És ha már díszlet és fénytechnika, akkor jelmezek, erről mit mondjunk, mi kell tudnunk?
1: A jelmezek igazából a 19. századi orosz, ez igazából csak az ingekben fog megjelenni, amit a férfiak viselnek, illetve az akkori női viseletek, szoknyák is ennek a kornak a kort idézik, viszont a nadrágok, cipők, ezek már ugyanúgy öltöny nadrágok, cipők lesznek, tehát igazából keveredik valamennyire, ez szerintünk. Tehát teljes mértékben nem adjuk vissza az akkori kornak a ruházatát, de az orosz ingekkel jelzésértékűen mindenképp, illetve a hölgyek ruhájával.
0: Nem volt nehéz például ennek a darabnak is a szövegét megtanulni. Hogy egy laikus, egy kívülálló, aki elsősorban közönség szerepet tölt be, ezt hogy képzelje? Ez egyszer csak automatikus lesz, az embernek sajátjá válik a szerep, a szöveg?
1: Igen, hát úgy van ott, hogy elkezdtük olvasni, és ahogyan egyre többet olvast az ember, annál jobban maradt meg benne. A szöveg egyébként, ez ahogyan le van fordítva, elég nehéznek mondható, tehát a mai nyelvezethez képest már egy kicsit furcsa, de ettől függetlenül azért, hogy sokat gyakorolja az ember, sokat készül, úgy, ahogy lassan, és ahogyan a szereppel próbálja mozgással, meg ahogyan kezdi beleélni magát a szerepbe, annál jobban a szöveg is összeáll, és akkor a kettő így a mozgással, cselekvéssel, a szerepátéléssel együtt azért kialakul a végére. De egyébként ez tényleg nem egy könnyű nyelvezet.
0: És ugye ez egyben egy társas játék is, fontos, hogy a társulat egy nagyon jól összeszokott közösség, és tényleg így működik a dinamika.
1: Igen, mert többen már régóta tagjai vagyunk a csapatnak, meg vannak fiatalok, akik pár éve csatlakoztak, de igazából a jutalomjáték szereplői nagyjából megvannak, tehát ők játszanak, ugyanazok a szereplők maradtak, egy-két taggal kibővülve, illetve tehát az előtte lévő darabokban is, tehát régóta egy működő közösség.
0: Jegyek már elővételben vásárolhatók, ugye?
1: Igen, hogy elővételben már vásárolhatók a héten, illetve még jövő héten az előadás kezdetéig. 2000 forint elővételben és 3000 forint a helyszíne.
0: Bár most tényleg a premierről, meg egy premier ismétlésről beszélünk, úgyhogy tényleg ennek önmagában is örülünk, de már picit látszanak a távlatok, hogy lesz-e máshol revizor bemutató, illetve játszik-e máshol a kaszt a nyáron?
1: Hát játszunk közben, megyünk falunapokra, majd még a hétvégén Bajánsenyére, 15-én pedig Magyar Nádaljára. Játszunk máshol is a revizort egyelőre. Szeretnénk itt bemutatni a környező, igazából ez valamennyire kisebb településeken nem biztos, hogy el tudjuk adni, mert a színpadok nem megfelelőek, vagy nem akkora méretűek, de megpróbáljuk eladni nagyobb városokba, vagy a városokba, ahol a színpad megfelelő, illetve hát megpróbáljuk fesztiválokra vinni, tehát a Színjátékos Szövetségnek is ajánljuk. Meghívtuk a Színjátékos Szövetség elnökét is az előadásra, hogy el tudja

0: városhoz tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is. Meg ettől függetlenül, ahová vittük más településekre, például Komlón, ott is van már lassan kialakulóba azért olyan közönség, aki miattunk szokott eljönni a Komlói Színjátszó Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen Vörös Attilának, a Körmendi Kastély Színház Társulat vezetőjének ezt a beavatást, ezt a kedvcsinálót a premierre. Sok sikert, tényleg vastapsot és élményszerű estéket kívánok a jövő hétvégére.
0: Köszönjük szépen!
2: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz Zrt. A rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasztjuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
3: Az asszály azért a vízi közműszolgáltató munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrások utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra, de jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
2: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság.

0: kezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
1: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkas erdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, 1 méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
2: Időjárás jelentés.
0: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcshőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
3: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 milliméter, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A gyesebb a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasút társaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomásokon és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOSZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti. Munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
3: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus templomba. Délután 3 órától visszatérünk a sportpályára, mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sport Egyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni, vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó

0: szabad hely, könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra kézbe könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
1: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
2: Időjárás jelentés.
1: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcshőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
3: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 milliméter, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz Zrt. A rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasszuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
2: Az asszály azért a vízi közműszolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti Zrt. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egy méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
0: Időjárás jelentés.

0: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcs hőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
1: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 mm, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelőállomáson.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Dübörök tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
4: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
3: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
4: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
3: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
4: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterázán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
3: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
4: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterazáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
3: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
4: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
3: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
4: Mindenképpen habparti, kertjében.

0: A vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A gyesebb a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomásokon és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
1: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
0: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOSZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti. Munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
2: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus templomba. Itt a 3 órától visszatérünk a sportpályára, mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sportegyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra kézbe a könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
0: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
3: Időjárás jelentés.
0: Nagy eséllyel nem a mi térségünkben dőlnek rekordok az újabb hőhullám alatt. A forró levegő megyénket sem kíméli, de az országban valószínűleg nálunk lesz a legalacsonyabb, a csúcshőmérséklet. Véli Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, 160 mm-nél járt a július, és leesett 45 milliméter, rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelőállomáson.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Fat, juicy and...

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: RT a rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasztjuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
1: Az asszály azért a víziközmű szolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra, de jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
0: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti Zrt. A társaság közleményéből kiderül, a Farkas erdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migadzi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, 1 méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
3: Időjárás jelentés.
0: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Péter Bári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáért aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, tehát mindig van egy kis szél is.
3: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson.

0: A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére. Ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
1: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
0: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti. Munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
2: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus templomba. Miután 3 órától visszatérünk a sportpályára, hogy mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sport Egyesülete Szentpéterfával mérkőz. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra kézbe a könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
0: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
3: Időjárás jelentés.
0: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sinyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Péter Bári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély. Nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, de mindig van egy kis szél is.
3: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz Zrt. A rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasszuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
2: Az asszály azért a víziközmű szolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrások

0: emberek bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték, adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
1: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkas erdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egy méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
2: Időjárás jelentés.
0: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sinyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Péter Bári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
3: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély. Nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, de mindig van egy kis szél is.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A gyesebb a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomások és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogen.

0: Nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti. Munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
2: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus Templomba. Délután 3 órától visszatérünk a sportpályára, mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sport Egyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra kézbe a könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
1: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
3: Időjárás jelentés.
1: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sinyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Péter Bári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély. Nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, de mindig van egy kis szél is.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz Zrt. A rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasszuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
2: Az asszály azért a vízi közműszolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrások utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése.

0: Indított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A társaság közleményéből kiderül, a Farkas erdőben található Serglőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, egy méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
1: Időjárás jelentés.
0: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
2: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáért aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, tehát mindig van egy kis szél is.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen

Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: biztos még, de kulcs már nem.
1: Hazai Turmix.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vágok az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-szer 60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: ha nem lennék hiány. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A gyesebb a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomásokon és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére. Ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOSZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti, munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportes

0: emelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra kézbe a könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebben a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
1: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
2: Időjárás jelentés.
1: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
3: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáért aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, de mindig van egy kis szél is.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz Zrt. A rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasztjuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
2: Az asszály azért a víziközmű szolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra. De jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csak nem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti Zrt. A társaság közleményéből kiderül, a Farkaserdőben található Serg-Lőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik körül.

0: Városban.
1: Időjárás jelentés.
0: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Péter Bári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
2: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, hogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, de mindig van egy kis szél is.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: these beautiful things that I've got.
1: 99.8.
2: 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
3: Nem csúszik az este,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A Gyesev a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomások és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOSZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti, munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
3: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus Templomban. Délután 3 órától visszatérünk a sportpályára, mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sport Egyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra kézbe a könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
1: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra

0: látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély. Nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, hogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, de mindig van egy kis szél is.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mérsékelt fogyasztásra szólít fel a vasi víz. Körmenden is gyűjtik a búzaadományokat. Kedvelt kilátókat újítanak fel a környéken. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti a szolgáltató. A Vasi Víz Zrt. A rendkívüli hőség és az aszály miatt azt javasolja, hogy a következő napokban lehetőleg halasztjuk el a medencék feltöltését, az autómosást és a pázsit locsolását. Megyénkben folyamatos a vízellátás, de a megnövekedett fogyasztás komoly terhelést jelent a rendszereknek. Hívta fel a figyelmet Németh Gábor, műszaki igazgató helyettes.
2: Az asszály azért a víziközmű szolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos. Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrások utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni hatásokra, de jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetés elől bujkált. A vasi rendőrök információi alapján a BRFK célkörözési nyomozói vették őrizetbe. A férfi ellen összesen 6 körözés volt érvényben, köztük 3 elfogató parancs, mert nem kezdte meg kiszabott börtönbüntetését. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult állapotban elkövetett járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt keresték. Adta hírül a Vármegyei Főkapitányság. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 ponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien kitért rá, tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A kezdeményezés Vasban is évek óta aktívan jelen van. Idén gyűjtőpontként működik Körmend, a helyi gazdák felajánlásainak begyűjtését a Babati és Társa Kft. Végzi. Kilátó rekonstrukciókat indított a Szombathelyi Erdészeti Zrt. A társaság közleményéből kiderül, a Farkas erdőben található Serglőrinc kilátó mellett a Jeli Varázskertben álló Ambrózi Migaczi István kilátót is felújítják. A 2015-ben átadott nagyjából 20 méter magas faszerkezetek jelentős karbantartásra szorulnak. A szükséges állagmegóvási munkálatok előkészítése már megkezdődött. Szabadtéri filmvetítések színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik mozisnap augusztus 8-án lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul, majd a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A szabadtéri mozizás augusztus 21-én folytatódik Körmenden. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítás az Őrségben. A Patkó Stúdió által összeállított anyag 58 állatfajt mutat be felnagyított, részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, 1 méteres erdei vörös hangya makett. A kiállítás augusztus 28-áig ingyenesen látogatható az Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sínyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénkben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Péter Bári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély nem biztos, hogy kihúzza.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi állomásokon. Puskás Norbert lett a MOHOSZ elnöke. Holnap estig tart a Magyar Szecsődiek Fesztiválja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A harmadfokú hőségriasztás idején a megyében is segítik az utazókat. A MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a szombathelyi autóbuszállomáson. A gyesebb a szombathelyi pályaudvar utascsarnokában szódaautomatát állított fel. Itt naponta 10 és 18 óra között biztosítanak hűtött ivóvizet az utasok számára. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, emellett a vasúttársaság munkatársai kérésére az utasok kulacsait is megtöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomások és a belvárosokban. Forgalomlassító intézkedések jöhetnek az éjszakai száguldozások visszaszorítására Szombathelyen. A város közlése szerint már érkezett lakossági kérés fekvőrendőr kihelyezésére, ennek felülvizsgálata jelenleg is tart. Szükség esetén a forgalmi rend módosításáról is dönthetnek. A városrendészet és a rendőrség emellett összehangolt ellenőrzéseket folytat. A térfigyelő kamerák felvételei pedig több esetben is segítették már a szabályszegő járművek azonosítását. Tudta meg a VAOL. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: A jövő héten Nádasdon is lesz véradás. A segíteni szándékozókat hétfőn 15 órától várják a művelődési házban. Puskás Norbertet választotta meg új elnökévé a Magyar Országos Horgászszövetség választmánya. A MOHOSZ történetében első alkalommal került vasi szakember a szervezet élére. Puskás Norbert megválasztását követően hangsúlyozta, a megbízatást megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek tekinti. Munkáját a szakmaiság és a horgászok szolgálata jegyében kívánja végezni. Vasárnap is tartogat programokat az érdeklődőknek a Magyar Szecsődi Fesztivál. A kínálatban sportesemények és családi kikapcsolódási lehetőségek is szerepelnek. Tudtuk meg Kovács Gábor polgármestertől.
3: 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus Templomba. Délután 3 órától visszatérünk a sportpályára, hogy mindenféle mozgással kapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő eseménye a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyar Szecsődi Sportegyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Ami nagyon fontos, én szeretném ezt külön kiemelni. Vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó Szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjunk újra a kézbe könyveket, olvasgassunk. Én ezt mindenkinek ajánlom, ebbe a pörgő mindennapok között egy kicsit a nyugalomra is gondolom, hogy kellene időt szakítanunk.
1: Retro éjszaka lesz augusztusban Körmenden. A programot augusztus 20-án szervezi a Kulturális Központ a város főterén. A nyár különleges könnyű zenei rendezvénye a retro slágerekre és a közös táncra épül. A közreműködők között DJ Dominik, DJ Shepard és a Shy Guys együttes neve szerepel.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább rontja a termés kilátásokat a hőség. A Nyugat-Dunántúlon a kukorica és a napraforgó sinyli meg a legjobban az aszály helyzetet. A júliusban lehullott kis mennyiségű csapadék sem segítette a gazdálkodókat, a talaj pedig már megyénben is kritikusan száraz. A következő napokban is 35 fok fölé megyünk, mondta rádiónknak Péter Bári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén. Egyre jobban látszik, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély nem biztos, hogy kihúzza. Kukoricáira aggódok én leginkább, ahogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon meleg, hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez kritikus. Mindig meleg is a levegő, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad a nyugati végeken, ez a 35-36, de mindig van egy kis szél is.
0: A körmendiek kedvenc zenéi.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Hősök 2020. Joker ment velkő. Kempel az álmodból. Yeah, yeah.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra üzemel 100 Halombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel 100 Halombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 MW plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra. Hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Lábon.
1: Görmend FM.
0: Görmend FM.
1: A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádió.
2: Don't have to leave.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avatú ünnepségen arról beszélt,